Kocsi, itt már Dugodzsa Éten, Gisi Csisi Gács, jó, Denis Tamaja, Wap Max Stucskia, úgy iszka diokszkön, Numa Gnana Gyo, edet ez bácskia, gott hajtsz, báhaj, egy csomó nigia, szállt csomóban odász, gott ez jöttes, nincs tenó, dísz nem tenó, gond jész pstetskia, anna jött, csak meg csak a gyó, hogy dísz hát nega bahán skos jöttes, vagy az gyó, hogy jött, csak a spajdi tagon, gyan nem tenó, dísz hát, gott oszom tenó, gond spajsz pstetskia, anna jött, gyá, gott a ptácsi siga, gyá. Csak a pszkács, gott a csomó, gyó, hogy nincs nega bahán, gyó, gott a jöttes, nem tenó, dísz nincs oszom tenó, gond spajsz pstetskia, okay. Check the Nichiwa GD talks against them, the non decent name of the Nogan Spice Stinga. Nitas plus niche rights, but to win and have you off. So they did say we each, Chessy B, we Minji East Main, which is the Duke Squin, get the Jamocha, Ujet up to the shiach, nigger behind shigdit, outage, niche to non dis nem denogan jays stitch, equida jet deod, cd talk, skill jiscope, tadi shigaja, yes, good awesome denogan spice, stin and ayud, skia, equa eastman's plus niage, batuin and heavy obsk, jidub skaj, ego aye, what's a jigo best, shigan jd talk, skia, hitchmochki magoim spotty, ad talk to at megodub skaja. Nem de non deis godosum de nogan jis stitch in ayut, chig mug jui de nichua jd takchka nish de non deis nem de nogan jis stitch an ayut chia uja de pskaj. Nitas bagels batugan and heavy obs. A kodi de che we echa was on beach with jabugamo mister sinish mug. Won't you say, which get edge mocha gni jd takch, give my guy hair. Nagaba hanshi good as out, nish to know this nam de nogan jay substitutes, mutskudos, a good tights, but good and heavy obsk, said the scourge. Much away, jigo best as a good jay detach, nish to my edge mochi detach, jigmag jetem shpushajia. Nagaba hanshi good as out, nish to know this nam de nogan jay substitutes, nitas plus nish rage, but good and heavy obsk. Washkaigan shits nemskach, when jis was saga de yuk squin, gets good jish nagan yaji hitchimuch. Ugyanis ez itt habályács, akkor kihúd a ptadisiget, akkor nincs így tagsz, egy mocsmán. Akkor de is, jó, nincs nagy a bahánség, de jó, hogy nincs tenni, de is nem tenni, hogy nincs statisz, mint nincs a szégy, bátogon en hebiovsk, cedobszkáz, gyed egy mon, akkor jó, nincs nagy a bahánség, de jó, hogy nincs tenni, hogy nincs tenni, hogy nincs tenni, hogy nincs tenni, hogy nincs tenni, hogy nincs tenni, hogy nincs tenni, hogy Could they ditch a wee h? Did it check a wee? Would a senator Valdor Amos when she say, much excuse, snug nature, go with it's about Mugmach to the Bashu and Action X. Gowich? Okay, ask how much it's moon best that you can just get. She wasn't going to go behind you with it's out touch niche to know and jay's pistach, she spins new sauce, a good tight batagon and heavy obs, said the scourge good the yukshquin gex, go chicken spat snagwin. She wasn't going to go behind you with it's out touch, a good neat as plus niche right, batagon and heavy obs. Would we moliat, yabajig and jay detox gasco, I have. Usagi by yuks, go chickens by the tag, and no magazine says it's about you much excoch, yeah. Egnady tax, said the Bashawanak. So this is you had no dust, it would have so touch. Nish the Nogan J's stitch, Jagmag.

megói ott bácsmond gyisú, ed aptót, ha ne usab gyisú, és a duat, meg viszont nisú, csom dátom gnomi, nisnog dos, ed sjúc tesszun, nis szelina hopácsi. Nos megóc, gd betó, agó, John Kitchen, ude a swanapi, zó ajtök, tang egy étem higót, ugiba, ed ját megnót, Rachel Sud, Utenhau, Quebec. Gé megó, Samuel Robertson, ude a cél, women gy, ástó, hi, jesrugunk, agé a cél, modek, nyegba, de gyisú, jágó, mit hibá, wendan is say Tegi bet gyban hi e jagomit eskude hegen of dag nit, de vadmont gwaart marna neske gisug hag magot is vet meg.

0: August, sie besitzt Bachmann. Megújtott szétágnott, utnál Quebec hegyi a gógibágnott magnott, gyigibáj dábat szidont, endott szétkoncsett stászon, hóancsgibánacska koncsai, vincsontgibá is mai magnodó, déretszábat szimbi, temeszke meink, sasas skócsabújon nisó, skócsabújon, de nesnek mstöszkem utnál Quebec. Umag Zsuszi Béli, auge vidrábat szimát, kállák szésengá szúrdnzi, a wichado is squelke magusnichko shen jigba wancha mai taksudog baga kuiska eto dogno doncha kago shuitak magweda ut scotch wig ba he spit usnichko chya a hotasknagno doncha jidawa bi hagno donch.
1: C'est un enjeu majeur, là, avec, on, vous le savez, là, la criminalité des gangs de rue qui s'en viennent en région. On a des jeunes filles qui sont particulièrement vulnérables dans tous les secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue, là. Et ces gangs-là s'incrustent dans nos régions. Alors, c'est sûr qu'on y voit des grands enjeux. Chez nous, là, en même pas 4 mois, on a 2 jeunes filles là qui ont échappé de très près là au réseau d'exploitation sexuelle. Une vers Toronto, dans le secteur de la Sarre, et une dans notre secteur vers Montréal.
0: Nastam shao hei shustabu hiwati shuitam jigba wanchandish agagiba guiski dabit sidoi wanapsudogiba detaxodoncha miame bezbihte wihodoncha de itaiki shuitum chteono chusnichkushde oksna detagnichba jibihte abdagnodo udehiba abitsibik Quebec Temeskemen kiba do chidonchi shuitam ujima gangs kiba dagna donche shashpej bihte wiho jude hakano aptenan magin hi ai tgoi kiba spihiwa ko much no be some job manant nisho snitch ko che ma donche chikusna de tagni kiba chi bihte wi hagna donch de kiba och tawa wi hagna donch bego de la sar chu de Toronto e ji wi chogno Minan kadagu deida tse Montreal hagreka o it shognud. Uji maik halax hagu dabit sitchi ba wa o it moch weyo nega ba uka suno na shkend na hum dneitigan tki ba wana I sam mam dneitam higo tki ba weyo ugi ba weyo hei spiet mag wea ji nitschkik ishkosh nega ba ji dao hubu hagno ji shuitam dugun gen he dakab tenegan ea pishtet shugum ji shigaw nishnu neo Stóð ég gónd er við sem gana og spsa pagnóttin hér í dagabtunningun í svítumt. Mag ég þetta vaskundjálgum stöðskamóttin hér í Kanada dugunjónjó er skæð í þessið sinvaptugund nýrgabæ ég múðið íjúgibá hafðin apsúð mag ég hei íjúgibán tinn hér út nátt mógnóð og mag ég svíð agnótt og á íbúið agnótt mátska dóstað en mest ísigad ágat gáðsög stúbíð og þýtt vaskundjálsúð tíðigna optgónd dantin hér tíðisigna optagnit gibán þýtt apskun ennigibá gáði ég stúð agnótt mag ég ennigibá gáðin apsúð msögibá tíðisigna optagnit Dannin ég eisvíð agnýt ég dann til þýð askn agnúð. Lance McLean hagu hui askunja svo de Yellow Knife hagu de abit síð. Hagu svítak tugnjúgi bað til stakk hizjabuði tóðeis djúetn.
2: We know that incarceration of indigenous people in the north is a more significant concern than it is elsewhere in Canada. At the same time, a lot of the factors the court identifies as leading to violence against Indigenous women living in remote communities, having been raised in an environment that was impacted by colonialism and the impact of residential schools. Those are factors that we also know are quite common.
0: Nia mag ei svítak n stúdina en henni gibá ei sví askun agnóts í og tóði stjúend tóknjú gibá njó ei sí ei mýttum hjóið í dítak tói átti úr de Canada. Dapskun en egin optagnóts mtjöt gibá tóðan hér sýt vikon dí sví askun djógum og ei snakt gian dít is bihigud gyba I dan ysta chwgwt gai isgwyd niag ba ach yw a siwnio I swytam nes gynda isgwyd gai o iddo do a eich dawn mag hawgan ag aimod agnot nes gyn he stig agnot agnot dan ysta chydewi da ti gyba jibed snag dan gaji bed I da ti dio nes dan gysta chydewi dyn hi atsgwyd ma jogwm gaji bezod nagnod ond stin imno jaji chognot gyba Ogo I hit work by this gnopdagnocon, wesson augia in nasim stiga by mchetuan a spihi good gaugia to go a stack hooked on, udes basta duend. O Mac McLean, a good book same old hook by Danish Dan gai troadagnod wan dis fi asgan jogwm go Iago gai dis gnopdagni to dis chi wedyn. Wyt mi'n Montreal, heg yn obdag nhw taw gwrs, gwydew da ban dam testig am dam gydaw gwai. Gydos am dyn nhw bwnt gais bysa pag nhw tyn jiswe jisgad. Ewch chi eich dod ag nhw mag tygoi ysgwn jisgad. Aw gyn yn beg o op di wan o twan gyba diws dad. Mi am gyba am snaps cegyn ni oes na gynid. Am am tred nid am snaps cegyn hyn o gynid. Am tred gyba wan ti e ti. A bwys ydo gyba abd stadon ni oes gwydew da ban. Mae gen ti gabod sydd ond. Bys mae gen hi eich gwybod o da ban hyn? Ti wyt yn mynd o da bad ymwn o?
3: Yeah, from Gaspésie, so the first time I came in the metro is why it was big for me.
4: It's what I use every day to go to work or in the weekend, so it's very useful even if it's expensive now.
5: It needs a lot of renovating and love. Honestly, it does.
0: Gaspésí ag raibh etian ó ceag a cabeach fúsian ó hem metro. Nes dám stín zi dítam hígun. Ágó é abad stán a sigom díšgá ó hendó abad stán gé ísgó dústed na mi abad stán hadé a emad stáktan díš. Mstín dúítam gyn gibáda dí abad síktágnó tátiú ísnák sátsivón mag gé hei. Dábú é hagn ísn dúítágt. Díš mag n hét gó jó hé dító dágnó tzgá dáut gád stú tésú t mag gé hem ammi jó anó kón tzgó jó nes gendé te dziútn tzá kón zvon zín na gomón hem svegi bán hé gdósum dnó ián a neud na nén dé út bít anó kó dé gibá oi búsad van ísgú dé út abán. Hog mag n hét a bád mún. Much magnesium or big minx, she's snagging ash, gaga big tea sweet.
6: Hi, this is Susan Aglukak, and you are listening to EU Debajimu.
0: Momag Nagamun sent to make Roger House so that she has to be with you, Dougie and Nagamun Lil Jody.